Itan isusa. Purihe isusa. Itan isusa. Isusa de. Ma silipon colère. Ma akulo.